0: házet ilyen szkön fedme fnésze.
1: Ma filluken, hát dögy már blúzn.
0: Kondalír, tak a tége már is létek.
1: Aj, az ő muríken dája hatuc, en az eken szkön vere kajkers.
0: Ah, godverdomme, ondertussen zit hier weer allemaal gat. Ga ze staten,
1: ik? Herken me nou toch, ik ben er niet veel hoeken, hè.
0: Oh, zotte dus. Kom, we gaan ons loka placeren.
1: Niet, we gaan eerst ons dansken nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes op alle plus. Stoksken in Arnhand, gat achterhoots en tette verhoots. Opdraaien, 1, 2, 3.